csak várják az érdeklődőket, többek között az ásványok és kőzetek, a vörös lidércek, a földrengés hullámok, az azbest, a felső légköri jelenségek, a villámok és az évszakok, valamint a mesterség és intelligencia témakörében. A programok játékos és közérthető formában hozzák közelebb a tudomány világát gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt. Am Sonntag lädt die evangelische Burschenschaft Kobersdorf ab 10 Uhr zum Kirtag beim Gasthof zum Dorfwirt ein. Der Kirtagsfrühschoppen findet auf der Kirchenwiese der evangelischen Kirche statt, bei Schlechtwetter im evangelischen Gemeindezentrum. Am 15 Uhr gibt es eine Kirtags-Zahntanzveranstaltung.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club. A Rádió Móra műsorán a 98.8-on. Hétfőnként este 10-től éjfélig.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Hey, ich bin nicht da, aber vielleicht ist mir trotzdem irgendwo. Hey, ich bin jetzt fort.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Termékmegjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt kedvenc rádió műsorotokat.
2: A mikrofon mögött a Jazz Jedi, Zsuffa Péter.
1: A Minisztárszki és High Jazz Club. Joe Savinollon járt az eszem, így hát hirtelen rákeresek, hogy miket nem hallgattunk már meg tőle. Itt Budapesten a Millenárison volt koncertje, a fia volt a főhangmérnök, egy katasztrófa volt a hangosítás. Ezt csak azért mondom, mert én akkor azonnal filozófiai mélységekbe süllyedtem, és magyaráztam, hogy miért nem hallom azt, amit szerettem volna hallani, és valamiféle nagy igazságot hoztam ki belőle, ez már nálam rutin. Aztán utólag hallottam, hogy hát sajnos, igen. Mindegy, az Abszolút Ensemble, aki közreműködik Joe Savinoll, Abszolút Savinoll című lemez fog jönni. Jazz kategória 2009-es kiadvány. A lemez egy órás, tehát bele fog férni a műsődünkbe, azaz nem fog beleférni, mert hogy mivel nem csak zenet adunk, hanem egyéb dolgok is vannak a műsorban, ezzel biztosan ki fog lógni a legvége. És a közreműködőket illene mondanom. Az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez, ezt még nem is mondtam, és akkor ugye, hát ez a mi eszméletlen, micsoda névsor van, mondjam. Ugorjuk át, jó? A lényeg, hogy az interneten föl lehet olvasni azt a 35-40 nevet, akik ebben az egész projektben jelen vannak. És ha most nagyon szeretnék mondani ilyen világsztárokat, meg ilyen stb., akkor azért leszek bajban, mert hogy Savinoll zenekarának tagjai, ugye osztrák zenészről van szó, Joe Savinollról, már nem jön sajnos, elvesztettük őt jó pár éve. A Weather Report-tal indult el az egész, ő csinálta meg a világzenét. Tehát amit ő csinált, abból lett, amit mi most világzenének hívunk. Legyen az bármilyen világzene, ezt ő csinálta meg. Így hát a zenekarának nagy része az afrikai, egy nagy része bevándorló, innen-onnan, stb. Tehát hihetetlen. De hát Savinoll mellett találkozhattunk először ugye a Paco Serivel is, de Richard Bona is ott bukkant föl. Tehát Étienne Mbappé, ugye kameruni basszusgitáros 3-4 feleséggel, és itt volt Budapesten teljes családdal. Szigeten léptek fel. Lépett fel, és na mindegy, de elkanyarodtam. Az Abszolút Savinoll lemez fog jönni, és kiválasztjuk belőle az első első blokkot. Azt nem mondtam, hogy ez nem könnyű zene. Jó, a jazz eleve nem az, de ez tényleg nem könnyű. Tehát erre vagy figyel a kedves rádióhallgató, vagy behavazott nekünk.
3: Azt mondja, hogy
1: az első 4 felvételt konferálom föl, a Bimoja az 1-es, a Sultan a 2-es, a Great Empire a 3-as és a Peace a 4-es. Most azért fontos, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy nem lesz könnyen hallgatható, mert itt a kortárs zene, a klasszikus zene, a világzene, az afrikai hangzások, a poliritmika, és ugye a dominánsból való elhajlások, tehát a domináns hangnemből történő kilépések. Azaz, szubdominánsban fog mozogni nagyrészt egy csomó dolog, ami miatt esetleg azt fogja érezni, kedves rádió hallgató, hogy nem hangoltak össze, de összehangoltak. Itt minden rendben van, nyugi. Induljon az első 4 felvétel.

0: Kedves hallgató, ha megvan elégedve műsorunkkal, most nézzen a naptárra, majd ellenőrizze, mennyi az idő, és milyen frekvencián van. Ezt jegyezze meg, mert egy hét múlva újra itt találja a műsort.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok, a Minisztárszki és High Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter. Nem könnyű ezt a műsort zeneileg hallgatni, odafigyelést igényel. Joe Savinolnak a Abszolút Savinol lemezt hallgatjuk, az Abszolút Ensemble fog közleműködik Joe Savinol, Abszolút Savinol lemezt, az Intuition Recordsnál jelent meg a lemez 2009-ben. Négy felvétel után vagyunk, és most egy olyan hármas blokk fog jönni, ami átugorja a rendes sorrendet. A Good Day jelen indulunk mindjárt a második blokkban, de Pleasant lesz a hatos felvétel, aztán átugrunk a lemez utolsó felvételről az I Speak Willie-re, mert így még annak csak egy picit kell lekeverni egy kicsi részét, hogy aztán az időn túli zenénk legyen a hetes felvétel, a Ballad for Two Musicians. És hogy ez így lehessen, ahol gyorsan ki is szállok, induljon az említett három felvétel.

0: kedvenc rádióműsorotok a Minisztárszki és Hard Jazz Club. A mikrofon meg a Zsuffa Péter. Joe Savino zenéjét általában azért kerültem el, mert... amit hallunk azért. Mert tényleg odafigyelést igénylő zene, háttérzenének hallgatni szerintem nagyon nehéz, képtelenség, tehát vagy figyel rá a hallgató, és akkor belemerül, és elviszi, és elragadja őt, ha amennyiben van rá fogékonysága, vagy nem. Ha nem, akkor még idegesítő is lehet. Egyébként megjegyzem, volt olyan Miles Davis zene, amit ki kellett vennem a budapesti autózásnál, mert egy idegbajos állatot csinált belőlem. Pedig nem siettem sehova, és nem voltam ideges, akkor beszálltam a kocsiba. De Davis tudott olyan zenéket csinálni, amitől egy sofőr megőrül. Na most én nem akartam azt, hogy a kedves rádióhallgatók megőrüljenek, remélem nem történt ilyen. Ha meg valaki esetleg bekattant, akkor Vivaldi. Nagy karosszék, hátradőlve. És nyugalom. Na, szóval nem okvetlenül volt ez a műsor a Békeszigete? Múltkor talán pont ezt mondtam adásban. Na, történjen az, hogy ezzel elbúcsúztam. A szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét. Ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldala 3w.zsuffajazz.hu, melyet idegen nyelvű hallgatóink kedvéért. Így is elmondok a www. És nem maradt levegőm, zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz ilyen a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Na jó van, befejeztem, most már jöhetnek be az elefántok. A nagy ajtónál. A nagy ajtónál.
0: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

0: termék megjelenítést tartalmazó műsor következik.
1: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy a most következő műsorszám befolyásolhatja zenei ízlésüket.
0: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, itt a Zsuffa Péter Jazz Club. Nos, hát a kedves hallgatók, ismétlés műsor következik. Ebben a másodikban pedig Miles Davis-szel fogom folytatni. Két albumát választottam ki. A Decoy. Csak arra emlékszem, amikor gyerekkoromban egy bátyám egy kazettáján meghallottam a Decoy felvételét, az egyes felvételt, ami a kazetta vége volt. Tehát éppen csak egy picit elkezdődött, és ami bármi, ami előtte volt a kazettán egyébként, az a porba hullott. Csak arra emlékszem, hogy a gerincemnél áram ment, rázott az áram. Miles Davis zenéje rám ilyen hatással volt. Soha semmilyen zene ilyen hatással rám nem volt életemben. Miért játszunk kevés Miles Davis-t ebben a rádiomisorban? Pont ezért. Ez nem az a dolog, amit az ember lövöldöz csak úgy el. És akkor lök ide. Hát így történt, hogy a 83-as Decoy című lemezre kerül most sor. Vegyük majd észre, hogy vajon 83-ban milyen popzenei felvételek mentek, milyen popzenei felvételek voltak a slágerlistáknak. Most ezt a hangzást, amit most hallunk, Miles Davis 83-ban alkotta meg zenésztársaival, nem akárkikkel, és hát az a 40 perces lemez, úgyhogy még kis ráadást is fog majd igényelni. Hihetetlen ereje van, Miles Davis életében többször változtatta meg a zenét, és ugye a Wayne Shorter pedig bellette volt is. Mondjuk ezen a lemezen a Wayne nem játszik, a Branford Marsalis fog majd fújni, de most akkor nézzük a lemezt. Az első öt felvételt fogom felkonferálni. A Decoy az egyes felvétel, mondjuk, hogy kiszerezte, hogy van. R. Irving a szerző. A Robot 415, mondom így magyarul. Miles Davis és R. Irving közös szerzeménye. A Kód MD a hármas felvétel, R. Irving a szerző. A Freaky Deaky Miles Davis szerzeménye, ez a négyes felvétel lemezen. Majd pedig jönni fog a What It Is, ez a John Scofield Miles Davis közös szerzemény, és ezután fog visszajönni, ez mindössze a 25 percnyi zene, valóban ez az egész lemez 40 perces. Irgalmatlan ereje lesz. Következik a lemez, tehát említett öt felvétele.

lelkemnek párlata, szívemnek vágyama. Szóljon a drága jaj, ágyamban halljam. Ah, sziasztok!

0: Te Isti, gyere már ki egy kicsit.
1: Micsoda kihívás.
0: Te kérlek, nézd már meg, mi van a cipőmre ragadva.
1: Talpig férfi.
2: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsuffa Péter. Eljött az időm.
3: Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallatok.
2: Hát a Dikoly lemez konkrét emlékképe nekem az, hogy amikor először hallottam, egy kazetta végén volt egy kevés belőle, akkor minden, ami a kazetta többi részén volt, nevetségessé vált. Rázott az elektromos áram, cikázott a gerincoszlopomon. Nem tudtam, hogy ki zenél, nem tudtam, mi ez, csak évekkel később ismertem meg Miles Davis nevét, és a zenéjét, és kezdtem el gyűjteni a lemezeit, hát van vagy 30 alsó hangon. Ja, a régiekhez kell idegrendszer, de az újakhoz is. Bocs. Jó, elnézést. Kicsit kizökkentem. A That's Right következik. John Scofield. Én Johnnak mondom, de ő is így mondja a nevét, nem John Scofieldnak mondjam, John Scofieldnak. Itt a bejátszás, mindjárt beadom. Tessék.
4: Starsky and Hutch Jazz Club.
5: Okay. Hi, this is John Scofield and you're listening to Starsky and Hutch Jazz Club.
2: Tehát John Scofield és Miles Davis közös szerzemény a That's Right. Utolsó felvétel is tőlük jön, ez a What's What Happened. Ezután fog visszajönni, mert ugrunk egyet, és az Amandlát fogjuk meghallgatni, amely viszont már a Live Around the World Miles Davis lemez 6-os felvétele, ahol is a hangmérnökök által felvett Miles Davis koncertek anyagait adták ki. Tehát ez mennyire gyönyörű. Tök illegál felvételek, de utólag ugye azt mondták, hogy a gyerekek, de a hangmérők nem bírtak, hogy ne vegye föl. Akkor is, hogyha többieknek nem volt szabad, a hangmérők felvették, és kiadták utána ezt a lemezt. Az Amandla fog jönni. Az Amandla egy lemez cím egyébként Miles Davisnél, hasonlóan áramra ez új zene, majd pedig utána jön majd a búcsúm, az igazi búcsúm, ami a Time After Time című felvétellel vezeti ki ezt az adást.

0: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, mikrofon vagy a Zsufa Péter, az Amandlát hallottuk, ez a Miles Davis Live Around the World lemez 6-os felvétele volt, és a Time After Time-mal vezetem ki az adást, amely beszédes című felvétel. Gondoljuk végig, fogy el a 20. század brilliánsnál brilliánsabb zenész társadalma, kopik ki, és hát nyilván jönnek majd az újak, és jelen vannak az újak. A Time After Time pedig legyen egy olyan felvétel, amely most ezt a műsort időn túli zenekként ugye lezárja. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsupfa Péter
1: megkezdődött. Kedves hallgatók, ismétlés műsort hallottatok.
0: Hiszem benne, hogy mindenki jó szórakozott. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra. Sziasztok!
1: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.